Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Új napot, új hetet, sőt lehetne mondani, hogy új évszakot kezdtünk, ugyanis október ezt az arcát eddig még nem igen mutatta meg nekünk. És hát közben a Sztár Rádió is egy évvel idősebb lett, na de ezzel lesz még időnk foglalkozni a héten. Kicsit talán még korai az idő most, hogy itt gyertyákat fújunk a ilyen-olyan tortán. A lényeg az, hogy ismét együtt vagyunk, ismét együtt kezdhetjük a napot, a hetet, az évszakot, a bármit. A szokásos jó kívánság sem maradhat el. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jó kedvű, igen, fizetésük hatalmas, hétkezdésük tartalmas. Jó reggelt!

pattogtatott kukorica, vagy ahogy régebb mondtuk, kakas. Manapság már inkább popcornként használjuk a kifejezést. Jean-Michel Jarre feldolgozását hallhattuk. 8 perccel járunk 6 óra után, hétfő van, október 12-e, és igen, megérkeztek az eső felhők, de nincs ezen mit csodálkozni, benne volt a pakliban. Tudtuk már a múlt héten, hogy a hétvégére, de legkésőbb ennek a hétnek az elejére biztosan megjön az esős időszak, és így is történt. A kérdés most már csak az, hogy mennyi ideig maradnak, és lesz még egyáltalán nyomokban vénasszonyok nyara, hiszen azért az elmúlt években tapasztaltuk, hogy igen, az ősz, a szeptember, október és november, de igazából a nyár, vagy legalábbis vénasszonyok nyara ebben a formában azért ugye el szokott húzódni, még akár novemberben is találkozhatunk vele, viszont itt van, hogy még két hét sem telt el októberből, és akkor már jön ez a nyavajgós, sírós, rívós, esős, beázós időszak. Oké, ez még egyelőre nem veszélyes, ez derül ki a ma reggeli hőértékekből is, mert már ugye az eső felhők miatt nyilván esőt találunk odakin, viszont a hőértékek hát duplája a múlt heti értékeknek, a felhők itt létének köszönhetően. Úgy nagyjából meg is egyeztünk mindenhol a megyében, hogy legyen akkor 12 fok, 12 fok, amivel indítjuk a napot. Ennyi van Gyergyóalfaluban, Csíkszeredában, Maroshévízen, és itt mi nálunk Székelyudvarhelyen is. A Bucsintető egy picit úgy különáll, külön utas, ott mindössze 9 Celsius fokkal indul a mai nap. De mondom, ezek az értékek tulajdonképpen minimum a duplája azoknak, amelyekkel többnyire a múlt héten, kedden, szerdán, csütörtökön indítottuk, kezdtük a napot. Eső, ősz, hulló levelek, még akár romantikusnak is mondható. Legyen hát ez a világ romantikus. Dana Dawson, Romantic World. 10 perccel járunk, 6 óra után is, hétfő van, ezt ugye nem is kell említeni, jó? Többet nem említeni, jó reggelt!

Állítsd le az esőt az éjszakában, énekelt a Silent Circle. Hát mondjuk, hogy nincs éjszaka, azért már 6 óra után járunk 18 perccel. Igaz, hogy még sötétség van odakint, de nem baj, majd megszokjuk. Úgyis két hét, már valami olyasmi, és áttérünk a téli időszámításra. Na, de addig nézzük az időjárást. Hát az eső a mai napon az úgy meg lesz. Számítsunk rá, akár még a hónapi napra is maradhat belőle. Napsütés szerdán, csütörtökön, pénteken lehet ebből valami, akár több órán is keresztül, viszont meg lesz ennek az ára, mert hogy tényleg őszélyesre fordul az időjárás, tehát ma a mai napra 15 Celsius fokot prognosztizálnak, hát ennél melegebb ezen a héten nem lesz egyik nap sem, sőt, beindul egy leülési folyamat, 12-13 Celsius fok lesz a legtöbb miattható, és a hét közepén jönnek a fagypont közeli, picivel alatta, picivel felette alakulnak a minimumok, mínusz egy plusz egy Celsius fok. Úgyhogy igen, vacogni is lesz lehetőség. A hétvégére egy picit felmelegszik az idő, egy-két fokkal napközben is, és a kora reggeli minimumok is felmennek, úgy 2, akár 5 Celsius fokra, viszont ez annak is köszönhető, hogy visszatérnek az esőfelhők. Jelen állás szerint a szombat és a vasárnap esősnek ígérkezik. Akár csak a mai nap is, talán még akár a holnap is. Na, úgyhogy igazi októberi időjárásban lesz részünk, a szabadtéri tevékenységeknek az időpontját jól meg kell nézni, nem lehet akármikor, akármit tenni, vagy ha igen, akkor vállalni kell annak kockázatát, hogy az ember bőrigázik. Ilyen egyelőre. Októbernek ez a hete. Nézzünk egy névnapost. Kik ünnepelnek ma névnapot? Hadd lássuk. Hát valahova csak le kellett volna írni ezt. Nincs olyan, hogy kik ünnepelnek ma névnapot, nem igaz? Na, minden megvan a kalendáriumomban, csak az nem, hogy ki ünnepli ma a névnapját. Miksák. Miksa. Nem tudja a kori név, de ha van, ne talán olyan, aki most minket hallgat és így hívják, Isten éltesse.

az egykori Spice Girl, Gary Halliwell, vagy Jerry Halliwell, és It's Raining Man, amikor pasik hullanak az égbe, első cseppek helyett, el sem tudom képzelni, milyen az. 6 óra után járunk, 28 perccel, október 12-e van, hétfő, ma van a Kolumbusz nap. Ugye a Kolumbusz nap során Kolumbusz Kristóf olasz felfedező új világba érkezésére emlékeznek meg az Egyesült Államokban. Az 1492. október 12-i esemény megünneplésére minden október második hétfőjén került sor, csak hogy itt vannak ellentmondások. Mert hogy mindenki úgy tudja, vagy legalábbis a kalendáriumok azt állítják, hogy Kolumbusz Kristóf október 12-én fedezte fel Amerikát még 1492-ben. Ez így nem igaz. Az évszámmal nincs baj. 1492, a hónappal sem, októberben történt. És tényleg Kolumbusz vitte véghez a tettet. De nem 12-én. Emiatt nevezik a mai napot Destiny, vagyis a végzett napjának. Pierre de Struyni, holland tengerész tiszteletére, aki rávette Kolumbuszt, hogy változtassa meg a hajónaplót, és írjon október 12-ét az új világ felfedezésének napjára. Október 13-a az igazi időpont, félelmet okozhatott volna a később jövő meglehetősen babonás tengerészeknek, és amúgy a befektetőknek is. A változtatást jóval később egy olasz történelem kutató csoport fedezte fel. Tehát igazából Amerikát október 13-án fedezték fel. Nem tudom, hogy péntekre esett az a nap, vagy sem, de már maga a dátum, hogy 13, az nem tetszett a felfedezőknek. Gyerekek, nem jó ez a dátum. Na hát, milyen ünnepi alkalmat adunk a világnak? 13-án fedeztünk fel egy egészen új világot. Nem jó. Legyen abból csak szépen 12. És így lett.

amikor. Ez volt Shania Twain dala, When. És bár most még kétlem, hogy már ott lennének a munkások és dolgoznának, azért erre a mai napon, ha minden igaz, akkor számítani kell, hiszen megkaptuk az infót, hogy a Baróti Szabó Dávid utcában a mai napon útjavítási munkálatok kezdődnek mától. Nem csak a mai napra érvényes, hanem hát most így nem tudom pontosan meddig dolgoznak, mennyi kell hozzá, hogy rendbe tegyék az útszakaszt, de az biztos, hogy a mai nappal kezdődően lezárják. Mint mondtam, kétlem, hogy már ott lennének a munkások, azért mégiscsak korán reggel van, 6 óra 38 perc van, de lehet, hogy olyan 7-8 körül ott lesznek már, és teszik ki a táblákat, és azt mondják, hogy itt senki egy darabig nem fog közlekedni. Konkrétan a Márton Áron tér és a Tamási Áron gimnázium közötti macskaköves amúgy útszakaszt lezárják az autós forgalom elől. Az amúgy az egy jó hely, hogyha például a Kossuthon dugó van, akkor ott fent lehet menni, ki lehet kerülni Iskola utcán felfele, fel a táborba. Az úgy egy jó kerülési lehetőség. Hát ezt most mellőzni fogjuk egy darabig, amíg rendben nem hozzák azt az útszakaszt. Ami egyébként tényleg eljutott abba a fázisba, hogy ma tényleg tenni kéne valamit vele. Ugye, ha jól tudom, akkor az útszakasz az érsekség fenntartása alá tartozott. Nem is nagyon lehetett ott azt csinálni, amit akartál, de ha igazak az infok, akkor azt a város úgy átvette, hogy foglalkozunk, mivel rendbe hozzuk, hagyjátok, ne törődjetek velem, na eljött ennek is az ideje, ez amúgy egy jó dolog, csak hát amíg ki nem javítják, addig ott nem lehet majd közlekedni. Tehát még egyszer, mától útjavítási munkálatok kezdődnek a Baróti Szabó Dávid utcában, ami annyit jelent, hogy a Márton Áron tér és a Tamási Áron gimnázium közötti útszakaszon egy darabig nem lehet közlekedni. Fordul velem a világ. Bagosi Brothers Company, 6 óra 39 perckor, ezen az esős hétfőn. Jó reggelt!

One by One, ez sem egy friss dal, 2011-es, jól telik az idő. Amúgy ebből az évből sem maradt sok hátra. Birkózzunk a hétfővel, szerencsére még azért maradt jó néhány hétfő ebből az évből, de lesz egy olyan november végén, december elején, amikor 4 napos hétvégénk lesz, szóval szombat, vasárnap, hétfő, kedd. Na akkor szerdára esik majd a hétfő, vagy legalábbis úgy fogjuk érezni, de hát az még messze van. Ami jóval közelebb fekszik hozzánk, az a híradó. 7-kor itt lesznek a hírek. Addig még van 10 perc, úgyhogy lassacskán zárhatjuk is a Wecker első óráját. Üvegtigris Kanadából, vagyis a Glass Tiger is. Arról énekelnek, amihez nem nagyon lesz szerencsénk a mai és a holnapi napon, napfény, napsütés, Diamond Sun például. Na de hát, ősz van.

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Ismét gyűjt a Rotary Klub. Csütörtökre lesz meg a kormányprogram. Idegenben győzött a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Csütörtökön kerülhet a parlament elé Luca Niculescu kormányprogramja. A miniszterelnök jelölt bejelentette, hogy tervei szerint ezen a napon nyújtja be a törvényhozásnak a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Niculescu szerint egyelőre minden lehetőség nyitott, technokrata, hibrid vagy politikai kormány is alakulhat. Hozzátette, hogy a célja egy minél stabilabb parlamenti többség támogatásának megszerzése. A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, valamennyi politikai erő tisztában van Románia nehéz helyzetével, amelyet a politikai válság, valamint a gazdasági és társadalmi problémák egyaránt súlyosbítanak. 13. alkalommal szervez jótékonysági gyűjtést Székelyudvarhelyen a Rotary Klub, az Élelmezés és a Kenyér Világnapja alkalmából. Október 16-a világszerte az élelmezés fontosságára, az éhezés elleni küzdelemre és az élelmiszerhez való hozzáférési jelentőségére hívja fel a figyelmet. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Rotary Klub Székelyudvarhely és a Székelyudvarhelyi Vöröskereszt idén is adománygyűjtést szervez. A szervezők arra kérik a város és a környék lakóit, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a jótékonysági akciót. Adományokat szerdától a Lidl, a Kaufland és a Merkur áruházak előtt fogadnak, a gyűjtés fő helyszíne pedig a Kis-Szent Teréz plébánia lesz. Megkezdődik a Baróti Szabó Dávid utca felújítása. Ma reggeltől a Mártonáron tér és a Tamási Áron gimnázium főépülete közötti kockaköves útszakaszt a burkolat javítási és kazettázási munkák idejére lezárják a gépjárműforgalom elől. Arra kérik a közlekedőket, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a forgalomkorlátozást, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. Idegenben győzött az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakaszának 8. fordulójában a Vítorul Onest otthonában lépett pályára az SFC, az udvarhelyi csapat 2-1-re vezetett az első félidőben, és 4-2-re megnyerte a meccset Kálmán, Degán, Györgyi és Tordai góljaival. A Gyergyószentmiklósi VSK 4-1-re kikapott a Csöszeme Adjud otthonában. A következő fordulóban, pénteken, a csapat a második helyezett Jászvásári Uszövét fogadja. Újabb vereséget szenvedett a női kézilabda csapat. A Székelyudvarhelyi Hargita női kézilabda csapata a másodosztály B csoportjának 7. fordulójában szombaton a sportcsarnokban fogadta a Fogarasi VSK együttesét. A találkozót a vendégcsapat nyerte 2 góllal, 25-23-ra, a legeredményesebb udvarhelyi Szabó Szilvia volt 7 góllal. A következő fordulóban a Hargita Galacon lép pályára. Fokozatos lehűlésre számíthatunk a mai nap folyamán, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödhet, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

8 és fél perccel járunk 7 óra után, a Vekker második korájában. Szomorkásan, borúsan, esősen indul a nap és indul a hét, de ez csak az időjárás, ennél jóval nehezebb időket élünk. Hát ugye leépítések a közszférában, most gondoljuk el a fejeseket, akik a baráti és ismeretségi körüket el kell küldjék, hogy gyerekek, kész, nem tudom már biztosítani számotokra a munkahelyet, csak az első és másodfokú rokonságot tudom megtartani ezeken a jó fizető állások helyén. Nehéz idők ezek, de valahogy túléljük. Így is lehet nézni. Hadd szóljon a Vekker, induljon a hét, amennyire lehet vidáman, mosolygósan. Miért ne? Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Shakira és She Wolf, 7 óra 20 perc van. Ma is lesz lapszemle, a szokás szerint fél 8 tájékán. Addig is Jonas Brothers-szal lépünk tovább. Sucker.

Fél perc választál fél nyolcszól, és akkor nézzük, hogy mit ír. Nézzük és halljuk is nyilván, mit ír a Hargita Népe mai lapszáma. Szokás szerint sporttal indítanak, ez pedig jégkoronghoz kötődik. Való igaz, hogy Csíkszereda és Gyergyószem Miklós jóval közelebb van a jégkoronghoz, mint mi. Kicsit erültetjük mi is ezt a dolgot, Istenem. Jó. Mérföldkőnél tart Bece Tihamér, a csíkszeredai sportklub csapatkapitánya, megszerezte a 300. gólját, és elsőként érte el ezt a számot, rekordot állított fel az Erste Liga alapszakaszában. 663 ponttal messze magasan vezeti a sorozat pontlistáját is. A csíkszeredai sportklubról, a fiatalitásról, a válogatottságról és az aktív pályafutás utáni életről beszélgettek vele. Jó. Majd még beszélünk a jégkorongról, annak prioritásáról, amikor majd megszabják, hogy melyek a támogatott sportágok Székelyudvarhelyen. Hát erősen kétlem, hogy a jégkorong közöttük lesz, hiszen két köpésre tőlünk két fellegvár is van. Na de mondom, ezzel majd foglalkozunk. Nézzük, mi van még itt. Könyvbemutató, ez egy programajánló is a mai napra, nem, bocs, a holnapira. Murányi Sándor Olivér Béke lovas című kötetét mutatják be holnap délután 5 órától a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A könyv egy több száz kilométeres lovasút történetét meséli el, amelynek célja egy fontos üzenet, az igazságos béke közvetítése. A szerző beszélgető társa Böjte Csaba, Ferences szerzetes. Gyorsabban nőnek a kiadások, mint a bevételek, élelmiszerre költjük a fogyasztási keret harmadát, olvasható a 6. oldalon. A romániai háztartások fogyasztási kiadásaik közel harmadát élelmiszerre és alkoholmentes italokra költik, az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint. Kiadásaik ugyanakkor gyorsabb ütemben nőnek, mint bevételeik. A világhálón sokan osztanak meg egymással sporlási ötleteket. Tehát ez csak a mindennapi betevő falat, még ott vannak a számlák, villany, gáz, közköltség, személydíj. Szóval van mire költeni. De hát a hétvégi tapasztalat azt mondja, hogy gyerekek, mehetünk akár az olaszokhoz is. Hát ott van Catania. Olcsóbb a parkolás. Catania belvárosában, mint Udvarhelyen. Olcsóbb a sör, olcsóbb a kávé. Itt mi nálunk itt turista árakat szabnak ki. Nem volna gond, csak lenne miből fizetni, de azért ne feledjük el, hogy Catániában a minimálbéron 1000 és 1200 euró körül mozog. Nettóban. Na, ott biztos nincs panasz a személydíjra. Van miből fizetni. Könnyedén lepereg, 4-es street.

Amikor az alazok még zenei nagyhatalom voltak, nem tudom, mennyire volt helyes, ahogy én kifejezem, egyes szám, többes szám, de az biztos, hogy tényleg már kezdve a 60-as évektől folytatva a 70-es évekkel és még a 80-as évekkel is tényleg elárasztották jobbnál jobb slágerekkel a világot. Kitalálták az italo diszkó stílus, de azóta, mintha egy picit úgy visszavettek volna. Na, hát van ilyen. 7 óra 40 perc van. Megyünk tovább a konyhával. És egy dallal, amelyet Fábián Juli emlékére írtak, földre való.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések,

0: játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
1: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
2: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
1: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
2: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
1: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Ahogy volt, as it was, énekelt Harry Styles, 8 perc választ el 8 órától. Nézem a kalendáriumban, hogy október 12-én, még 1999-ben az ENSZ szerint ezen a napon lépte át bolygónk lakossága a 6 milliárdot. Hát azóta azért tovább nőtt a lakosság, jelen pillanatban 8,3 millió. Bocsánat, milliárd ember él ezen a bolygón, amit nem tudom, mi neveznek Földnek. Több a víz rajta. Miért nem nevezik víznek? Miért Föld? Abból kevesebb van. Fura. 8-kor jönnek a hírek.

0: Ismét gyűjt a Rotary Klub. Csütörtökre lesz meg a kormányprogram. Idegenben győzött a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Csütörtökön kerülhet a parlament elé Luca Niculescu kormányprogramja. A miniszterelnök jelölt bejelentette, hogy tervei szerint ezen a napon nyújtja be a törvényhozásnak a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Niculescu szerint egyelőre minden lehetőség nyitott, technokrata, hibrid vagy politikai kormány is alakulhat. Hozzátette, hogy a célja egy minél stabilabb parlamenti többség támogatásának megszerzése. A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, valamennyi politikai erő tisztában van Románia nehéz helyzetével, amelyet a politikai válság, valamint a gazdasági és társadalmi problémák egyaránt súlyosbítanak. 13. alkalommal szervez jótékonysági gyűjtést Székelyudvarhelyen a Rotary Klub, az élelmezés és a kenyér világnapja alkalmából. Október 16-a világszerte az élelmezés fontosságára, az éhezés elleni küzdelemre és az élelmiszerhez való hozzáférési jelentőségére hívja fel a figyelmet. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Rotary Klub Székelyudvarhely és a Székelyudvarhelyi Vöröskereszt idén is adománygyűjtést szervez. A szervezők arra kérik a város és a környék lakóit, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a jótékonysági akciót. Adományokat szerdától a Lidl, a Kaufland és a Merkur áruházak előtt fogadnak, a gyűjtés fő helyszíne pedig a Kis Szent Teréz plébánia lesz. Megkezdődik a Baróti-Szabó Dávid utca felújítása. Ma reggeltől a Mártonáron tér és a Tamási Áron gimnázium főépülete közötti kockaköves útszakaszt a burkolatjavítási és kazettázási munkák idejére lezárják a gépjárműforgalom elől. Arra kérik a közlekedőket, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a forgalomkorlátozást, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. Idegenben győzött az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakaszának 8. fordulójában a Vítorul Onest otthonában lépett pályára az SFC, az udvarhelyi csapat 2-1-re vezetett az első félidőben, és 4-2-re megnyerte a meccset Kálmán, Degán, Györgyi és Tordai góljaival. A Gyergyószentmiklósi VSK 4-1-re kikapott a Csöszeme Adjud otthonában. A következő fordulóban, pénteken, a csapat a második helyezett Jászvásári Uszevét fogadja. Újabb vereséget szenvedett a női kézilabda csapat. A Székelyudvarhelyi Hargita női kézilabda csapata a másodosztály B csoportjának 7. fordulójában szombaton a sportcsarnokban fogadta a Fogarasi VSK együttesét. A találkozót a vendégcsapat nyerte 2 góllal, 25-23-ra, a legeredményesebb udvarhelyi Szabó Szilvia volt 7 góllal. A következő fordulóban a Hargita Galacon lép pályára. Fokozatos lehűlésre számíthatunk a mai nap folyamán, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödhet, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson. Álláspontról.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.

Amikor 1986-ban megjelent a Top Gun című film, nyilván a nagy kassza sikernek köszönhetően rögtön azonnali folytatást képzeltek el, csak hát a főszereplő Tom Cruise erre nemet mondott. Beletelt némi időben, míg meggyőzték, hogy na gyerünk nagy, mégiscsak csináljuk meg. Így született meg a Top Gun Maverick. Nem is tudom, 80-92 azokat, hát majdnem 40 évet kellett várni. De állítólag már készítik a harmadik részt is. Megvárjuk.

Selena Gomez, Round and Round. 8 óra után járunk 29 perccel. Jó a foci rajongóknak, legalábbis akik a legmagasabb szinten szeretik nézni a klubfocit, ugyanis a héten visszatér a Bajnokok Ligája. Nagyon sok meccs lesz, lehet választani, hát az összes nem is fogom felsorolni, majd kollégám Katona Zoli a hírekben tájékoztat erről, kedd és szerda. Fociban igencsak gazdag lesz, de azért néhány slágermeccs: Lens Sporting, Galatasaray Barcelona, Lipcse PSV Eindhoven, Atletico Madrid Manchester United, na az kemény, Villarreal Napoli, Viking Bayern München, Inter Bruges, aztán majd Liverpool, Feyenoord, Roma, Real Madrid, Porto, ezek majd szerdán. Hát majd azokról is szólunk. Egyelőre a foci hazajön.

Don't forget my love, 8 óra 42 perc van, borús, esős, hát mondhatni igazi vérbeli őszies nap ez. Ezzel indítottuk a napot, ezzel indítottuk a hetet. A hét közepére talán lesz részünk némi napsütésben is, de le is ül, tehát fagypont közeli hőértékeket fogunk mérni, sőt, lesz olyan is elképzelhető, hogy akár mínusszal kezdjük valamelyik napot, akár a szerdát vagy a csütörtököt. A hétvégére visszatérünk a mostani hőértékek szakaszába.

0: like music. Star reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Bank nemet mond.

0: Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Ace of Base és Cruel Summer 4 perc választ el 9 órától, újabb órát zárunk a Weckerből, tesszük ezt Justin Timberlake 10 évvel ezelőtti slágerével. Ez is már tényleg 10 éves? Hát igen, Can't Stop the Feeling, 9-kor jönnek a hírek.

0: Ismét gyűjt a Rotary Klub. Csütörtökre lesz meg a kormányprogram. Idegenben győzött a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Csütörtökön kerülhet a parlament elé Luca Niculescu kormányprogramja. A miniszterelnök jelölt bejelentette, hogy tervei szerint ezen a napon nyújtja be a törvényhozásnak a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Niculescu szerint egyelőre minden lehetőség nyitott, technokrata, hibrid vagy politikai kormány is alakulhat. Hozzátette, hogy a célja egy minél stabilabb parlamenti többség támogatásának megszerzése. A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, valamennyi politikai erő tisztában van Románia nehéz helyzetével, amelyet a politikai válság, valamint a gazdasági és társadalmi problémák egyaránt súlyosbítanak. 13. alkalommal szervez jótékonysági gyűjtést Székelyudvarhelyen a Rotary Klub, az élelmezés és a kenyér világnapja alkalmából. Október 16-a világszerte az élelmezés fontosságára, az éhezés elleni küzdelemre és az élelmiszerhez való hozzáférési jelentőségére hívja fel a figyelmet. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Rotary Klub Székelyudvarhely és a Székelyudvarhelyi Vöröskereszt idén is adománygyűjtést szervez. A szervezők arra kérik a város és a környék lakóit, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a jótékonysági akciót. Adományokat szerdától a Lidl, a Kaufland és a Merkur áruházak előtt fogadnak, a gyűjtés fő helyszíne pedig a Kisszentheréz plébánia lesz. Megkezdődik a Baróti Szabó Dávid utca felújítása. Ma reggeltől a Mártonáron tér és a Tamási Áron gimnázium főépülete közötti kockaköves útszakaszt a burkolat javítási és kazettázási munkák idejére lezárják a gépjárműforgalom elől. Arra kérik a közlekedőket, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a forgalomkorlátozást, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. Idegenben győzött az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakaszának 8. fordulójában a Vítorul Onest otthonában lépett pályára az SFC, az udvarhelyi csapat 2-1-re vezetett az első félidőben, és 4-2-re megnyerte a meccset Kálmán, Degán, Györgyi és Tordai góljaival. A Gyergyószentmiklósi VSK 4-1-re kikapott a Csöszeme Adjud otthonában. A következő fordulóban, pénteken, a csapat a második helyezett Jászvásári Uszövét fogadja. Újabb vereséget szenvedett a női kézilabda csapat. A Székelyudvarhelyi Hargita női kézilabda csapata a másodosztály B csoportjának 7. fordulójában szombaton a sportcsarnokban fogadta a Fogarasi VSK együttesét. A találkozót a vendégcsapat nyerte 2 góllal, 25-23-ra, a legeredményesebb udvarhelyi Szabó Szilvia volt 7 góllal. A következő fordulóban a Hargita Galacon lép pályára. Fokozatos lehűlésre számíthatunk a mai nap folyamán, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödhet, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

D-Block Europe és Fantasy, de nem csak fantázia. Mindenki megkérdezheti saját magától, hogy vajon hisz ebben vagy sem, mert állítólag, ugye, amikor meghirdetnek itt nálunk Romániában egy-egy jól fizető állami állást, ahol nem ül meg a munka, ahol a szabad nap a báránypénz, munkaidő az munkaidő, túlóra az keményen, meg stb. Tehát vannak jól fizető állami állások, amelyek olykor felszabadulnak. Nyugdíjaztatnak valakit, vagy egyszerűen munkahelyet vált valaki, és felszabadul a munkahelye, és akkor nyilván ilyenkor versenyvizsgát kell adott esetben hirdetni ezekre az állásokra. És egyesek azt mondják, hogy ez csak formalitás, igazából már megvan, hogy ki fogja betölteni a megüresedett munkahelyet. A versenyvizsga az meg csak egy olyan alibi, hogy na jó, van, meghirdettük, hogy nem mondja senki, hogy nem adtuk meg mindenkinek a lehetőséget, de úgyis azt fog oda kerülni. Készült egy felmérés, hogy erről hogyan vélekednek a romániai közalkalmazottak. Na, majd megnézzük, milyen eredménnyel. Addig is hadd menjen, 4-es street.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Álláspontról.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

dolgozunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Felmérés készült, amelyből kiderült, hogy a romániai közalkalmazottak több mint fele szerint vannak olyan állásversenyvizsgák, amelyeknek már előre tudni lehet az eredményét. Egy felmérésben a válaszadók több mint fele vélte úgy, hogy egyes versenyvizsgák csupán formalitások, a nyertes személye pedig már a megmérettetés előtt eldől. Az APSAP képzési központ felmérése a közintézmények munkahelyi légköréről is árulkodó képet fest. A megkérdezettek kétharmada úgy érzi, hogy a dolgozók nem mondhatják ki szabadon a véleményüket, mert tartanak a szakmai következményektől. Ez a belső problémák jelzését és a vezetői döntések bírálatát is visszafoghatja. Az intézmények átszervezésének megítélése sem túl kedvező. A válaszadók közel háromnegyede nem tapasztalt érdemi változást a mindennapi munkában. Mindössze közel 7% szerint tették az átalakítások átláthatóbbá és hatékonyabbá a működést, míg minden ötödik megkérdezett szerint bonyolultabbá vált a munka. Érdekes módon az általános megítélés valamivel kedvezőbb. A közalkalmazottak 57,4%-a szerint a romániai közigazgatás az elmúlt 5 évben kisebb vagy nagyobb mértékben befejlődött. A bérek terén egyébként az állami szektor még mindig előnyben van. A Statisztikai Intézet adatai szerint a közszférában a nettó átlagbér 5948 lej volt, a magánszektorban pedig 5572 lej. A különbség azonban csökken, egy évvel korábban még jóval nagyobb volt az állami szektor bérelőnye. Jó, csak amikor halljuk, olyan magánszektorban mennyi az átlagbér? 5572 lej. Akkor erre jön a kérdés, hogy hol te?

Adele és Rolling in the Deep, ez is már egy 15 éves sláger. Telik az idő. 9 óra után járunk 35 perccel. Jön egy dal a hétköznapokról. Van-e különbség a hétköznapok és a hétkezdő napok között? Valószínűleg igen. Nem csípjük a hétfőt, a többit meg elviseljük valahogy. Szakály Gergő és Szőcs Reni. Hétköznapok.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Erő kell.
2: Állóképesség.
1: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
1: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
1: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Clubban.
1: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
8: Reklámot hallottak.

Felix Jön és Leoni Waking Up. 4,5 perc választ el 10 órától. 10-kor jönnek a legfrissebb hírek. Addig is jön egy balanda Lionel Richie és Diana Ross előadásában a végtelen szerelemről. Endless Love.

0: Átadják a Vár utcát. Nőtt a burgonya termés. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Luca Niculescu ma 12 órakor az USZERE vezetőivel találkozik a párt székházában, 14 órakor a Nemzeti Kisebbségek frakciójának képviselőivel, 16 órakor pedig a Béke Románia az első frakció vezetőivel tárgyal a parlamentben. A kijelölt miniszterelnök korábban már egyeztetett a Szociáldemokrata párt, a Liberális párt és az RMDS vezetőivel. Tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Az RMDS politikusai jelezték, hogy akkor is készek támogatni a kormányt a parlamentben, ha nem vesznek részt benne. A tavainál nagyobb a krumpli termés. Idén mintegy 1,2 millió tonna burgonyát takaríthatnak be a gazdák, 42 ezer tonnával többet, mint tavaly. A termőterület 1000 hektárral csökkent, a hektáronkénti átlaghozam viszont 16 tonnára nőtt, ami 7%-kal haladja meg a tavalyi értéket. A hazai termelés azonban továbbra sem fedezi a belföldi fogyasztást, ezért Románia jelentős mennyiségű burgonyát importál. A Statisztikai Intézet adatai szerint 2024-ben 763 ezer tonna burgonya érkezett külföldről, ami a hazai fogyasztás 11,8%-át fedezte. A hét második felében átadják a felújított Vár utcát, jelentette be tegnap Szakács Pál István polgármester, ezzel a mobilitási projektből már csak a Bethlen Gábor utca központi része maradt hátra. Ma reggel elkezdődött a Baróti Szabó Dávid utca felújítása is, a polgármester bejelentése szerint több mint egy évet tárgyaltak a katolikus egyházzal, amíg sikerült végre városi tulajdonba venni ezt az utcakaszt, amelyre járdát is készítenek. Hazai pályán játszott bajnoki találkozott a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának hatodik fordulójában a VSK Székelyudvarhelyi az újonc Real Olténia Rozsisté együttesét fogadta tegnap este, a mérkőzés végeredménye 16-1 lett. Kedei Barna 5 gólt szerzett, Hadnagy István, Popovics Erik, Kis Csaba, Boga Bence és Bálint Andor 2-2-t, Tankó Levente pedig 1-et. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszika Vajdahunyadi Korvinult győzte le 2-1-re, a Marosvásárhelyi VSK ma 18 órától a Krajovai Universitáteát fogadja. A táblázatot a VSK Székelyudvarhely vezeti 3 pontos előnnyel. Folytatódott a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat kikapott. A 11. forduló eddigi eredményei Vajdahunyadi Korvinul FC Voluntár 3-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Bukaresti Dinamo 0-2, FC Botosán Aradi Uta 2-0, FCSB Galaci Ocelul 1-0, FK Csíkszereda Krajovai Universitátea 0-1 és Konstancai Fárul Petrolul Ployest 3-1. Ma két mérkőzés lesz, 18 órától az FC Ágyes a kolozsvári CFR-t fogadja. Este 9-től a kolozsvári universitátjá bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Esős időjárásunk lesz ma, borús égbolttal, térségünkben fokozatos lehűlésre számíthatunk. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Ma is főzünk nektek valami finomat, ez a felvezetése a mai 5-23-as menünek. Jó erről tudni, leves, húsgombócos paradicsomleves, a második fogás pedig szezámmagos csirkemell, rizs és mártogatós szósszal. Vagyis egy finom leves, utána egy kis ropogós, szezámmagos csirkés nyami. Várnak mindenkit szeretettel az 5-23 étterem és bárban, de lehet rendelni napi menüt a Hammos applikáción keresztül. Jó étvágyat!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott. Yeah.

Az Abbadal dolgozhat a Westlife. I have a dream, azaz van egy álmom. Közben nézem, itt a sárga jelzésű riasztást adtak ki a mai napra jelentős mennyiségű eső miatt, vagyis elsőfokú, ezt jelenti a sárga jelzés, és ez 24 órára szól, most délelőtt 10 órától kezdve, vagyis holnap kedd délelőtt 10 óráig érvényes, de annyira nem érint minket, itt nézem, hogy Munternia túlnyomó részén, Olternia délkeleti felében, és a Kárpát-kanyar vidékén érheti el a csapadék mennyisége a 20-30 litert, helyenként pedig akár a 40-50 litert négyzetméterenként. A riasztás a fővárosra, Árgyes, Buzó, Kalarás, Dömbovica, Gyurgyó, Jálomica, Ilfov, Olt, Prahova és Teleormán megye teljes területére, valamint Brassó-Kovászna és Vráncsa megye egyes részeire érvényes. Nyilván esőre mi is számíthatunk, csak itt annyira nem magas fokú a riasztás. Pixie Lotte és Mamadou, 10 óra 34 perckor.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen süt

0: vonataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a skorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Skorpion Trans.
1: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
2: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Nagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Elsősen kezdtük a hetet, elsősen folytatjuk a napot, de az már nem a Vekker dolga, hanem a Sztár délutáni, amely érkezik hamarosan. Viszont részemről mára ennyit. Szász Csabát hallották, holnapig kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Átadják a Várutcát. Nőtt a burgonya termés. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ma folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Luca Niculescu ma 12 órakor az USZERE vezetőivel találkozik a párt székházában, 14 órakor a Nemzeti Kisebbségek frakciójának képviselőivel, 16 órakor pedig a Béke Románia az első frakció vezetőivel tárgyal a parlamentben. A kijelölt miniszterelnök korábban már egyeztetett a Szociáldemokrata párt, a Liberális párt és az RMDS vezetőivel, tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Az RMDS politikusai jelezték, hogy akkor is készek támogatni a kormányt a parlamentben, ha nem vesznek részt benne. A tavainál nagyobb a krumpli termés. Idén mintegy 1,2 millió tonna burgonyát takaríthatnak be a gazdák, 42 ezer tonnával többet, mint tavaly. A termőterület 1000 hektárral csökkent, a hektáronkénti átlaghozam viszont 16 tonnára nőtt, ami 7%-kal haladja meg a tavalyi értéket. A hazai termelés azonban továbbra sem fedezi a belföldi fogyasztást, ezért Románia jelentős mennyiségű burgonyát importál. A Statisztikai Intézet adatai szerint 2024-ben 763 ezer tonna burgonya érkezett külföldről, ami a hazai fogyasztás 11,8%-át fedezte. A hét második felében átadják a felújított Várutcát, jelentette be tegnap Szakács Pál István polgármester, ezzel a mobilitási projektből már csak a Bethlen Gábor utca központi része maradt hátra. Ma reggel elkezdődött a Baróti Szabó Dávid utca felújítása is. A polgármester bejelentése szerint több mint egy évet tárgyaltak a katolikus egyházzal, amíg sikerült végre városi tulajdonba venni ezt az utcakaszt, amelyre járdát is készítenek. Hazai pályán játszott bajnoki találkozott a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának hatodik fordulójában a VSK Székelyudvarhelyi az újonc Real Olténia Rozsisté együttesét fogadta tegnap este, a mérkőzés végeredménye 16-1 lett. Kedei Barna 5 gólt szerzett, Hadnagy István, Popovics Erik, Kis Csaba, Boga Bence és Bálint Andor 2-2-t, Tankó Levente pedig 1-et. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszika Vajdahunyadi Korvinult győzte le 2-1-re, a Marosvásárhelyi VSK ma 18 órától a Krajovai Universitáteát fogadja. A táblázatot a VSK Székelyudvarhely vezeti 3 pontos előnnyel. Folytatódott a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat kikapott. A 11. forduló eddigi eredményei: Vajdahunyadi Korvinul FC Voluntár 3-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Bukaresti Dinamo 0-2, FC Botosán Aradi Uta 2-0, FCSB Galaci Ocelul 1-0, FK Csíkszereda Krajovai Universitátea 0-1 és Konstancai Fárul Petrolul Ploiest 3-1. Ma két mérkőzés lesz, 18 órától az FC Ágyes a kolozsvári CFR-t fogadja. Este 9-től a kolozsvári Universitátea Bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Esős időjárásunk lesz ma, borús égbolttal, térségünkben fokozatos lehűlésre számíthatunk. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Még kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: New truck, big

0: Átadják a Várutcát. Nőtt a burgonya termés. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ma folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Luca Niculescu ma 12 órakor az USZERE vezetőivel találkozik a párt székházában, 14 órakor a Nemzeti Kisebbségek frakciójának képviselőivel, 16 órakor pedig a Béke Románia az első frakció vezetőivel tárgyal a parlamentben. A kijelölt miniszterelnök korábban már egyeztetett a Szociáldemokrata párt, a Liberális párt és az RMDS vezetőivel, tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Az RMDS politikusai jelezték, hogy akkor is készek támogatni a kormányt a parlamentben, ha nem vesznek részt benne. A tavainál nagyobb a krumpli termés. Idén mintegy 1,2 millió tonna burgonyát takaríthatnak be a gazdák, 42 ezer tonnával többet, mint tavaly. A termőterület 1000 hektárral csökkent, a hektáronkénti átlaghozam viszont 16 tonnára nőtt, ami 7%-kal haladja meg a tavalyi értéket. A hazai termelés azonban továbbra sem fedezi a belföldi fogyasztást, ezért Románia jelentős mennyiségű burgonyát importál. A Statisztikai Intézet adatai szerint 2024-ben 763 ezer tonna burgonya érkezett külföldről, ami a hazai fogyasztás 11,8%-át fedezte. A hét második felében átadják a felújított Várutcát, jelentette be tegnap Szakács Pál István polgármester, ezzel a mobilitási projektből már csak a Bethlen Gábor utca központi része maradt hátra. Ma reggel elkezdődött a Baróti Szabó Dávid utca felújítása is, a polgármester bejelentése szerint több mint egy évet tárgyaltak a katolikus egyházzal, amíg sikerült végre városi tulajdonba venni ezt az utcakaszt, amelyre járdát is készítenek. Hazai pályán játszott bajnoki találkozott a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhelyi az újonc Real Olténia Rozsisté együttesét fogadta tegnap este, a mérkőzés végeredménye 16-1 lett. Kedei Barna 5 gólt szerzett, Hadnagy István, Popovics Erik, Kis Csaba, Boga Bence és Bálint Andor 2-2-t, Tankó Levente pedig 1-et. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszika Vajdahunyadi Korvinult győzte le 2-1-re, a Marosvásárhelyi VSK ma 18 órától a Krajovai Universitáteát fogadja. A táblázatot a VSK Székelyudvarhely vezeti 3 pontos előnnyel. Folytatódott a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat kikapott. A 11. forduló eddigi eredményei: Vajdahunyadi Korvinul FC Voluntár 3-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Bukaresti Dinamo 0-2, FC Botosán Aradi Uta 2-0, FCSB Galaci Ocelul 1-0, FK Csíkszered a Krajovai Universitátea 0-1 és Konstancai Fárul Petrolul Ploiest 3-1. Ma két mérkőzés lesz, 18 órától az FC Ágyes a kolozsvári CFR-t fogadja. Este 9-től a kolozsvári Universitátea Bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Esős időjárásunk lesz ma, borús égbolttal, térségünkben fokozatos lehűlésre számíthatunk. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
3: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Álláspontró.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.

1:01 október 12-ét írunk. Hát Isten éltesse a Sztár Rádiót. Születésnapi hangulatban megyünk itt a Sztár délutánban tovább. Hamarosan pedig a játékot is el fogom mondani, hogy mit nyerhettek a következő órákban, hiszen majd a Sztár délután utolsó perceiben fogok sorsolni jó kis ajándékokat a születésnapi partiban. A legnagyobb slágerek szólnak, és azzal dobjuk fel a hét első napját. Ezen a borongós, szürke, esős, fáradt, álmos hét főben. Legalább ennyi jó legyen, hogy a Sztár Rádió születésnapját ünnepeljük. Egyébként már 27 éves, 1990-ben született meg a Sztár Rádió, és már betöltötte a 27. évét. Köszönjük szépen, hogy velünk vagytok minden egyes nap, és a mi társaságunkban dolgoztok, a mi társaságunkban vezettek, esetleg pihentek, süttök, főztök, takarítotok a legjobb zenékre, és természetesen a műsorainkra. A mikrofonnál Bedő Erika, én kívánok mindenkinek egy csodaszép hétfő délutánt, és kitartást a munkához!

ezért rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Pitbull és Christina Aguilera felvétele szólt 12:30 után 1 perccel. Érezd a pillanatot, feel this moment. Hát érezzük a születésnapi hangulatot és a pillanatot. 20-27 éves a Sztár Rádió, úgyhogy Isten éltesse sokáig még a csillagok hangját együtt veletek. Egy posztot is kiposztoltunk a Sztár Rádió Facebook oldalára egy bejegyzés formájában, mert köszönjük, hogy minket hallgattok, és nap mint nap számíthatunk rátok. Hát a mai Sztár délután utolsó órájában 2 darab 3 órás wellness utalványt és 2 darab 5 alkalmas bob csúszást fogok kisorsolni a Lobogó Resort jóvoltából. Arra kérdésre kell válaszoljatok, hogy bekerüljetek a sorsolásba, hogy te hol és mikor szoktad hallgatni a Sztár Rádiót. Mi erre vagyunk kíváncsiak. És már látom, hogy érkeznek a kommentek. Írtátok, hogy vezetés közben, hát a legtöbben azt írtátok, hogy vezetés közben szoktátok hallgatni, vagy délelőtt, vagy este, vagy délután, de hogy vezetés közben autóban szoktátok hallgatni a rádiót. Nyilván még csak 12 kommentnél tartunk, mert alig néhány perce posztoltam, úgyhogy kíváncsi vagyok a többi hozzászólásra is, mert van, aki például azt írta, hogy otthon is szokott bennünket hallgatni, de köszönjük szépen a jó kívánságokat is, amit írtatok nekünk. Bombon és a boldog szulinapot, hát egy picit ilyen ünnepi hangulatban megyünk tovább.

Paul McCartney és Michael Jackson felvétele, hát Desperádóval megyünk tovább, köszöntjük a névnaposunkat, a Miksákat, október 12-én, boldog névnapot kívánunk, holnap pedig a Kálmánok és az Edék ünnepelnek, holnap után szerdán Helin névnap van, és két nap múlva pedig a Terézeket lehet köszönteni. A Miksákról annyit, hogy a Mikhál, vagyis a Mihály önállósult becézőjéből ered, vágya az anyagi függetlenségre nagyon-nagyon erős, és számára nem megterhelő olyan logikus gondolatmenetet követni, ami gyakorlatias, üzleties dolgokról szól. Általában könnyen mozog az üzleti világban, jó érzéke van a joghoz, esetleg a politikához, és ritkán fordul elő, hogy érzelmeire hallgat, amikor valamiről véleményt alkot. Miksát, én ismerek egy-két Miksát így itthon a térségben, de olyan nagyon gyakori az nem igaz. Desperádó kerek az élet, aztán érkeznek a reklámok, hamarosan pedig a 13 órás híreket is meghallgatjuk Zolitól, közben pedig ne felejtjétek a szülinapi posztunkat, mert a Sztár Rádió Facebook oldalán bejegyzés formájában láthatjátok, hogy milyen játékot indítottam el néhány perce.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
7: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.

0: érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

0: Átadják a Vár utcát, nőtt a burgonya termés, győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ma folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Luca Niculescu ma 12 órakor az USZERE vezetőivel találkozik a párt székházában, 14 órakor a Nemzeti Kisebbségek frakciójának képviselőivel, 16 órakor pedig a Béke Románia az első frakció vezetőivel tárgyal a parlamentben. A kijelölt miniszterelnök korábban már egyeztetett a Szociáldemokrata párt, a Liberális párt és az RMDS vezetőivel, tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Az RMDS politikusai jelezték, hogy akkor is készek támogatni a kormányt a parlamentben, ha nem vesznek részt benne. A tavainál nagyobb a krumpli termés. Idén mintegy 1,2 millió tonna burgonyát takaríthatnak be a gazdák, 42 ezer tonnával többet, mint tavaly. A termőterület 1000 hektárral csökkent, a hektáronkénti átlaghozam viszont 16 tonnára nőtt, ami 7%-kal haladja meg a tavalyi értéket. A hazai termelés azonban továbbra sem fedezi a belföldi fogyasztást, ezért Románia jelentős mennyiségű burgonyát importál. A Statisztikai Intézet adatai szerint 2024-ben 763 ezer tonna burgonya érkezett külföldről, ami a hazai fogyasztás 11,8%-át fedezte. A hét második felében átadják a felújított Vár utcát, jelentette be tegnap Szakács Pál István polgármester, ezzel a mobilitási projektből már csak a Bethlen Gábor utca központi része maradt hátra. Ma reggel elkezdődött a Baróti Szabó Dávid utca felújítása is, a polgármester bejelentése szerint több mint egy évet tárgyaltak a katolikus egyházzal, amíg sikerült végre városi tulajdonba venni ezt az utcakaszt, amelyre járdát is készítenek. Hazai pályán játszott bajnoki találkozott a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának hatodik fordulójában a VSK Székelyudvarhelyi az újonc Real Olténia Rozsisté együttesét fogadta tegnap este, a mérkőzés végeredménye 16-1 lett. Kedei Barna 5 gólt szerzett, Hadnagy István, Popovics Erik, Kis Csaba, Boga Bence és Bálint Andor 2-2-t, Tankó Levente pedig 1-et. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszika Vajdahunyadi Korvinult győzte le 2-1-re, a Marosvásárhelyi VSK ma 18 órától a Krajovai Universitáteát fogadja. A táblázatot a VSK Székelyudvarhely vezeti 3 pontos előnnyel. Folytatódott a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat kikapott. A 11. forduló eddigi eredményei Vajdahunyadi Korvinul FC Voluntár 3-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Bukaresti Dinamo 0-2, FC Botosán Aradi Uta 2-0, FCSB Galaci Ocelul 1-0, FK Csíkszereda Krajovai Universitátea 0-1 és Konstancai Fárul Petrolul Ploiest 3-1. Ma két mérkőzés lesz, 18 órától az FC Ágyes a kolozsvári CFR-t fogadja. Este 9-től a kolozsvári universitátjá bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Esős időjárásunk lesz ma, borús égbolttal, térségünkben fokozatos lehűlésre számíthatunk. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény. Cserére van szükség. Az állás.ron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén. És beáll! Gól! Fordul az állás! Fordíts az álláson! Állás.ro.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont!
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: 4:02 múlt néhány másodperccel október 12-e van. A Sztárrádió születésnapi posztját a rádió Facebook oldalán találjátok meg. Ugyanis 27 éves lett a mi drága rádiónk. Köszönjük szépen, hogy velünk vagytok nap mint nap. Már 146 hozzászólás érkezett arra a kérdésre, hogy te hol és mikor szoktad hallgatni a Sztárrádiót. Na nézzük, hogy mit írtatok. Egyébként meg nyereményjátékunk van indítva. A Lobogó Resort jóvoltából 2 darab 3 órás wellness utalvány és 2 darab 5 alkalmas bob csúszás lesz kisorsolva a Sztár délután utolsó órájában. Vezetés közben szoktam hallgatni. Adrián írta általában vezetés közben. Ors írta, hogy főzés közben is titeket hallgatlak. Délután és reggel vezetés közben írta Lukács Melinda. Itthon vagy a kocsiban, autóban, munka közben, ilyen üzenetek is vannak. Boldog születésnapot Sztár Rádió. Otthon, munkahelyen, autóban, mindenhol, ahol tehetem. Köszönjük szépen, drága Ibolya. Aztán Melinda is írta, hogy vezetés közben autóban a leggyakrabban, konyhában főzés alatt írta Timi, kocsiba vezetés közben, boldog születésnapot Sztár Rádió, köszönjük, hogy vagytok, nagyon szépen köszönjük Pál Timinek ezt a hozzászólást, üdvözlünk. Sándor Krisztina írta, hogy nálunk a munkahelyen, irodában egész nap a Sztár Rádió szól a háttérben, feldobja a munkanapokat, Isten éltesse sokáig még a csillagok hangját, nagyon szépen köszönjük. Na hát a legtöbben azt írtátok, hogy otthon, munkahelyen és autóban, hát végül is hol máshol. Nagyon szépen köszönjük a rengeteg jó kívánságot egyébként, aki hozzászólt a nap témájához, nyilván, hogy bekerül a sorsolásba, és akkor lehet, hogy wellness utalványt vagy bobcsúszást is fog nyerni tőlünk, vagyis a Lobogó Resort jóvoltából. Azért már ebben az időben lehet, hogy jobban esne egy jó benti wellnessezést, de ettől függetlenül még a bobcsúszás is jól jöhet, hiszen lesznek még napsütéses napok októberben. Monday morning, a reggel az már eltelt, de olyan idő van, mintha tényleg még reggel lenne.

Szeptember felvétele, hát most már nem szeptemberben, hanem októberben vagyunk az ősz második hónapjánál, és várható volt ez a lehűlés, ez az esős idő erre a hétre. A múlt héten azt hiszem, hogy most már mindenki kinyaralta magát, ugyanis meleg volt, 26-27 fok is napközben, teljes mértékben jól esett az embernek, a szervezetünknek és a hangulatunknak is egyaránt, viszont azért erre a hétre már azért kevesebb a hőmérsékleti érték, 13-14 fok napközben, ahhoz képest szinte fele, sőt, fele is, 26 fokhoz képest a 13, az nagyon-nagyon pici, éjszakánként pedig képzeljétek, hétközepén akár mínusz 1 fokot is jósolnak, úgyhogy a nyárból egyből tél lesz egyik hétről a másikra. Végig napsütés volt múlt héten, ezen a héten végig esős idő, végig borús idő, végig szürkeség. Ezzel kell számolni, akinek még nincs esőernyője, hiszen valami történt vele, akkor jobb, ha még egyet beszerez, mert ezen a héten biztos vagyok benne, hogy szüksége lesz rá. Hallottam, hogy Csaba már beszámolt a szicíliai kiruccanásról, viszont én még nem tudtam beszámolni, annyit tudok mondani, hogy nagyon-nagyon jó élmény és jó érzés Szicíliában lenni, meg lehet tapasztalni, hogy milyen odalent délen, a szigeten, a tengerben és az olasz életérzéssel milyen az óvárosokban sétálni, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Hogyha egy picit melegebb éghajlatra szeretnétek utazni és elmenni ebből a borús időből, akkor irány Szicília. Irány most Don Diablo és Sandro Cavazza felvétel 2024-ből. Előtte viszont hozok egy kicsi nosztalgiát, mégpedig hát mondhatni, hogy nem orosz, hanem olasz felvétel, csak egy picit feldolgozva a híres Sara Perché Ti Amo Ricky Paveritől.

0: Mini erdélypark. Kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Erő kell.
2: Állóképesség.
1: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
1: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
1: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfill Sport and Wellness Clubban.
1: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Reklámok után vagyunk, és a legfrissebb hírek előtt október 12-ét írunk. Nézzük, mi minden történt, vagy történik a városban a következő napokat illetően. Hát hamarosan hozom ezeket az információkat. Ami biztos, hogy lesz ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés Székelyudvarhelyen, mégpedig ezen a hétvégén. Lesz holnap áramszünet a város különböző pontján, és amit még látok, hogy lesz lőgyakorlat is a Kerekerdőnél holnap október 13-án 9 és 16 óra között, tehát a Kerekerdői hegyi vadász alakulatnál lőgyakorlatot tartanak, és arra kérik a város lakókat, hogy a környéket kerüljék ebben az idősávban. Emellett pedig közlekedési információkról is hozok információkat, mert hogy haladunk, és ennek a hétnek a célja egyértelmű, hogy a hét második felében át kell adják a Várutcát is. Na de hozom majd a részletes beszámolókat, főleg amit Szakács Pál István polgármester is közzétett az utakról. Addig is Honey Beast és Paulina felvétele a hírek előtt, még itt lesz Babarek, Weberek, Szá és Málok is.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Nem lesz villany. Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn. Kiesett a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok. Veszettség elleni rókacsalikat szórtak ki Hargita megyében. A megyei állategészségügyi igazgatóság 1 millió oltóanyagot tartalmazó csalitket juttatott ki repülőgépről, a következő időszakban pedig a vadásztársaságok is bekapcsolódnak a kampányba, főként a sűrűbb róka populációjú területeken. Az intézkedésre azért is szükség van, mert az elmúlt két hétben több háziállat is megfertőződött veszettséggel a megyében. A kutyák és macskák szokásos október elején induló oltási kampányát emiatt előrehozták, és már az első igazolt eset másnapján megkezdték a háziállatok, a fertőzési gócokban pedig a szarvasmarhák oltását is. Nem lesz villany holnap a város egy részén. A villamossági vállalat értesítése szerint kedden 8 és 12 óra között javítás miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás az Orbán Balázs, a Kornis Ferenc és a Villanytelep utca egy részén, illetve a Tompa László, a Görbe és az Attila utcákban és a Méhek utcájában. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot holnap 9 és 16 óra között tartják a Kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Elektromos hulladékgyűjtési akció lesz Székelyudvarhelyen szombaton. Október 17-én 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél, a kicsi állomásnál, a Kaufland áruház parkolójában, a táborlakótelepi unitárius temető közelében, valamint a Csereháton az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél lehet leadni a készülékeket. A Csereháton csak 13 óráig lesz átvétel. A gyűjtés során leadott eszközökkel nyereményjátékban is részt lehet venni, a nap végén tombola sorsolást tartanak, ahol háztartási gépeket és szerszámokat sorsolnak ki. Kupa meccset játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata a hétvégén. A Román Kupa első fordulójában az Zilahi Dinamik vendége volt a VSK Székelyudvarhely, ahol félidőben még 2 góllal vezetett, de a találkozót a házigazdák nyerték 1 góllal, 30-29-re, így a VSK kiesett. Legeredményesebb játékosa Mihálcsá Andrei volt 6 góllal. A bajnokságban a VSK csütörtökön 16 órától Segesváron lép pályára. Kizárták a Székelyudvarhelyi Rossz Él együttesét a Hargita megyei labdarúgó bajnokságból. Az együttes 2 alkalommal nem jelent meg mérkőzésen, így a szabályzat szerint nem játszhat tovább, az eddigi eredményeit törölték, a következő idényben csak 1 ligával lennebb nevezhet. A 7. forduló eredményei: Szentegyházi Vasas Agyagfalvi Lendület 0-4, Székelyudvarhelyi Golimpiákos Borszéki Bükk 3-1, Székelykeresztúri Egyesülés Zetelaki Fenyő 1-0, Csíkszentsimon és Balán Bánya álltak. Marad ma délutánra is az esős időjárás adáskörzetünkben, a széljárás is megélénkül. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

3 után 4,5 perccel vagyunk. Amint említettem, ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Szíke udvarhelyen ezen a hétvégén. Ne hagyjátok, hogy a régi eszközeitek a környezetet terheljék, és vigyétek el október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a következő helyszínekre. Ahol le lehet adni ezeket a készülékeket, a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződése, a Kaufland áruház parkolója, valamint a Tábornegyedi unitárius temető szomszédsága. És emellett a Csereháton is le tudjátok adni, viszont ott nem 16 óráig lesznek, hanem 13 óráig 10-től. Az ifjúsági lakások melletti hulladék szigetnél szabadulhattok meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. És nyilván a gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni. Ezen a szombaton, szóval október 17-e, de még fogjátok hallani itt a Sztár Rádióban is a műsorokban, valamint reklámok formájában. Dua Lipa érkezik a folytatásban, 14:30 lesz, 10 perc múlva.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Amikor minden összedől, énekelte Muri Enikőn, remélem azért épp nem így indítjuk a hetet, hogy minden már összedőlt, de teljes gőzerővel dolgozunk ebben az esős szürke időben is. 3:30, 6 perccel. Helyenként egyébként jelentős mennyiségű eső hullhat, nem feltétlenül Székelyudvarhelyen, de itt is kell számítani záporra és zivatarra. Nézem, mik történtek itt az elmúlt napokban. Például 1 millió veszettség elleni róka csalit szórtak repülőből Hargita megyére. Te jó ég! Na, mik vannak? És még ki tudja, mi mindent szórnak oda fentről a repülőgépekből. Ide leránk, Hargita megyére, vagy épp Románia szerte. Na, de ez érdekes, úgyhogy gyorsan utána is olvasok. Több akció zajlik a veszettség terjedésének a megfékezése és az új esetek megelőzése érdekében a megyénkben. És hát ugye az elmúlt 2 hétben több háziállat is megfertőződött. Vélhetően veszett rókákkal való találkozás során, szóval emiatt megelőző jelleggel több 10 embert is be kellett oltani veszettség ellen, és a hónap első napjaiban el is kezdődött az oltás kampány, amely tavaly ugye pénzhiány miatt elmaradt Romániában, és a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonság igazgatóság vezetője mondta, István Róbert, hogy már több mint 1 millió veszettség elleni oltó anyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki a repülőből a Hargita megyei természeti, tehát a településeken kívüli területekre. Tehát nem itt Székelyudvarhelyre, a településekre, hanem ott az erdős zónákban. Szerdán megérkezik a megyébe az a több ezer rókacsali is, amelyeket a róka lyukak közelébe fognak majd kihelyezni. Ezeket aztán szétosszák a vadásztársaságok között, és aztán ők tudják, hogy az általuk kezelt területeken hol sűrűbb a róka állomány, és célzottan ezeken a területeken helyezik ki az oltóanyagot tartalmazó csalikat is. Ez azért komoly szervezést igényel. Én úgy néha kipróbálnám, hogy milyen a vadásztársaságban dolgozni, mint vadász is mennék, néznénk az állatokat, rendeznénk azokat a vadállatokat, amelyek a saját általunk kezelt területeken lennének. Érdekes lehet és izgalmas munka egyébként, szóval le a kalappal előttük, ugyanúgy foglalkoznak a medvékkel, a rókákkal, a farkasokkal, meg mindennel is. A veszettség gócok okozta riadalom jót tett az oltás kampánynak, írják ezt. A kutyák és macskák veszettség elleni évenkénti oltás kampánya normális esetben október elején kezdődött volna el, de a veszettség megjelenése miatt már az első igazolt eset másnapján elkezdték oltani a háziállatokat és a gócpontokban a szarvasmarhákat is. Mert hogy minden kárban van valami haszon, így fogalmazott István Róbert, ezúttal az, hogy az oltás kampány gördülékenyen halad. Korábban előfordult, hogy eldugtak egy-egy kutyát a tulajdonosaik, hogy ne kelljen beoltassák. Ezúttal viszont az állattartók keresik bizony az igazgatóságot, hogy még a szarvas marháik számára is védőoltást kérjenek. Úgyhogy ez most zajlik a következő napokban, ezen a héten még, és... 1 millió veszettség elleni rókacsalit fognak kiszórni a repülőből Hargita megyére. Úgyhogy kedves rókák, készüljetek fel. Mi pedig készülünk Gordó felvételére, imádom a lokolokot.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Erő kell.
4: Állóképesség.
3: Funkcionális mozgás.
4: Miért választanál csak egyet?
3: Ez a Hybrid Training.
4: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
3: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
4: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
3: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
7: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
6: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
7: Mikrokreditlám.ro.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

A Kuplung zenekar énekelt. Ugye most már nem csak a Hogyan tudnék élni nélküled filmben szerepel a Kuplung zenekar, hanem a való életben is mind Kuplung zenekar fent maradtak, és saját dalokat is adtak ki, megtartva azt az igazi retro életérzést és a 90-es éveket. A fiatalok Ember Márk, Marics Peti és Királdi Marcell. Ez volt a Lépnem kell. Alex Kenny felvételével megyünk tovább. A toplisták élén van a Bamboli című felvétel. Ez 2025-ös, habár most a Top 40-es lista legelső helyezettje.

0: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.
2: Welcome to Walker World. This is where your dreams and our creation.

0: Nem lesz villany, lőgyakorlatot tartanak a kerekerdőn, kiesett a kézilabda csapat, Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Veszettség elleni rókacsalikat szórtak ki Hargita megyében. A megyei állategészségügyi igazgatóság 1 000 000 oltóanyagot tartalmazó csalitket juttatott ki repülőgépről, a következő időszakban pedig a vadásztársaságok is bekapcsolódnak a kampányba, főként a sűrűbb róka populációjú területeken. Az intézkedésre azért is szükség van, mert az elmúlt 2 hétben több háziállat is megfertőződött veszettséggel a megyében. A kutyák és macskák szokásos október elején induló oltási kampányát emiatt előrehozták, és már az első igazolt eset másnapján megkezdték a háziállatok, a fertőzési gócokban pedig a szarvasmarhák oltását is. Nem lesz villany holnap a város egy részén. A villamossági vállalat értesítése szerint kedden 8 és 12 óra között javítás miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás, az Orbán Balázs, a Kornis Ferenc és a Villanytelep utca egy részén, illetve a Tompa László, a Görbe és az Attila utcákban és a Méhek utcájában. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot holnap 9 és 16 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Elektromos hulladékgyűjtési akció lesz Székelyudvarhelyen szombaton. Október 17-én 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél, a kicsi állomásnál, a Kaufland áruház parkolójában, a táborlakótelepi unitárius temető közelében, valamint a Csereháton az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél lehet leadni a készülékeket. A Csereháton csak 13 óráig lesz átvétel. A gyűjtés során leadott eszközökkel nyereményjátékban is részt lehet venni, a nap végén tombola sorsolást tartanak, ahol háztartási gépeket és szerszámokat sorsolnak ki. Kupameccset játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata a hétvégén. A Román Kupa első fordulójában az Ilahi Dinamik vendége volt a VSK Székelyudvarhely, ahol félidőben még 2 góllal vezetett, de a találkozót a házigazdák nyerték 1 góllal, 30-29-re, így a VSK kiesett. Legeredményesebb játékosa Mihálcsia Andrei volt 6 góllal. A bajnokságban a VSK csütörtökön 16 órától Segesváron lép pályára. Kizárták a Székelyudvarhelyi Rossz Él együttesét a Hargita megyei labdarúgó bajnokságból. Az együttes 2 alkalommal nem jelent meg mérkőzésen, így a szabályzat szerint nem játszhat tovább, az eddigi eredményeit törölték, a következő idényben csak 1 ligával lennebb nevezhet. A 7. forduló eredményei: Szentegyházi Vasas Agyagfalvi Lendület 0-4, Székelyudvarhelyi Golimpiákos Borszéki Bükk 3-1, Székelykeresztúri Egyesülés Zetelaki Fenyő 1-0, Csíkszentsimon és Balán Bánya álltak. Marad ma délutánra is az esős időjárás adáskörzetünkben, a széljárás is megélénkül. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság.

Celebration, vagyis ünneplés, Fun Factory a 90-es évekből örökzöld sláger a délutáni órákban, retrózunk is egy picit, természetesen. Hát ünneplünk, ünnepi hangulatban vagyunk. Ünnepi hangulat, ami azt jelenti, hogy ma 27 évet ünneplünk meg, mert hogy születésnapja van a Sztár Rádiónak. 27 éves a Sztár Rádió, 1999-ben született, és ez alkalomból játékot is indítottunk a rádió Facebook oldalán. A Lobogó Resort jóvoltából sorsolok majd egy jó másfél óra múlva két darab három órás wellness utalványt és két darab öt alkalmas bob csúszást is, úgyhogy négy nyertesünk lesz. Köszönjük szépen a rengeteg jó kívánságot, már szinte 300 hozzászólás érkezett arra a kérdésre, hogy te hol és mikor szoktad hallgatni a Sztár Rádiót. Hát érdekes kommentek vannak, a legtöbben azt írtátok, hogy munkahelyen, vagy vezetés közben autóban. De sokan írtátok azt is, hogy otthon, sütés, főzés, takarítás közben, vagy hogy egész nap szól a Sztár Rádió, vagy otthon, vagy pedig az autóban, vagy az irodában, a munkahelyeteken. Nagyon cuki kommentek is vannak, például Orsi írta, hogy mindig minden körülmények között csak a Sztár Rádió. Boldog születésnapot, köszönjük szépen! Aztán van olyan hozzászólás is, hogy minden nap megy a munkahelyen, az irodában a Sztár Rádió, és így telnek a legjobban a napok a ti műsoraitokra és zenékre. Nagyon szépen köszönjük ezt is, és nyilván sok-sok egészséget kívántak a műsorvezetőknek is. Katalin írta például, hogy köszönjük szépen az értékes, változatos, közérdekű információkat, a kedves bemondók jelenlétét és munkáját, Isten áldása legyen önökkel. Nagyon szépen köszönjük, kedves Katalin, ezeket a jó kívánságokat. Telefonról szoktam hallgatni többnyire, amikor időm engedi, írta például Jutka. Igen, ezt ne felejtsétek, hogy mi online is jelen vagyunk egyébként az interneten, úgyhogy ott is tudtok bárhonnan hallgatni a nagyvilágból. Kelemen írta, hogy minden alkalommal úgy itthon, mint az autóban vezetéskor. Ahogy indítom a motort, vele együtt indul a Sztár Rádió is. Köszönjük szépen, kedves Kelemen! Aztán nézek még érdekes kommenteket, munkahelyen, autóban, utazás közben, ugye sokan írtátok ezt, hogy bárhol szoktam a Sztár Rádiót hallgatni. Írta például Mihály Gyula Arnold, boldog születésnapot kívánok, és még sok-sok életévet a Sztár Rádió munkatársainak, hogy még sok ideig tudják hallgatni a rádiót, erőt, egészséget. Nagyon szépen köszönjük. Írta Edith, hogy mindenhol, ahol csak lehetőségem van rá, munka közben hallgat például Katalin minket. Aztán írta Anna Mari, hogy autóban és itthon, ja, a kertben alma és dió gyűjtés közben. Hát szuper, örülök, hogyha a kertben is mi szólunk. Azért a jó zenék segítenek a munkában, ezt már tudjuk mi is. Én is jobban szeretek dolgozni egyébként, hogyha jó zenéket hallgatok. Azt írja Dalma, leginkább autóban és otthon hallgatlak titeket, mert a jó zene mindig feldobja a napomat. Maradjatok még sokáig velünk. Hát, ha minden jól megy, akkor ott maradunk. Imre Csilla írta, hogy munkahelyen 8 órában, otthon a reggeli kávéhoz is a Sztár Rádió megy. Boldog szülinapot! Köszönjük szépen! Csilla valószínű most is hallgat bennünket, hogyha a 8 órába beleférünk. Úgyhogy szép napot és kitartást kívánunk a munkához. Hú, rengeteg komment van. Köszönjük ezt a sok jó kívánságot. Írta Krisztina, Sándor Krisztina, nálunk a munkahelyen, az irodában egész nap a Sztár Rádió szól a háttérben, feldobja a munkanapokat. Isten éltesse sokáig még a csillagok hangját. Szuper, örülünk egyébként, hogy feldobjuk így a kedveteket, meg az egész munkamorált. Egy picit hozzá tudunk segíteni ahhoz, hogy jobban tudjatok dolgozni, és főleg akkor, amikor ilyen esős, szürke, felhős idő van, akkor azt hiszem, hogy elfér például egy Eddie Grant felvétel is a 80-as évekből. Jó érzés, hogy ennyi hallgattok bennünket.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson! Állás.ro.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.

Blondis felvétele 3:30 után vagyunk 2 perccel. Hát jó érzés itthon lenni, viszont jó érzés volt kirándulni is a hétvégén, meg repülőgépen ülni. Éppen nézem azt, hogy milyen riadalom történt Kolozsváron, mert hogy repülő szerkezet zuhant az út közepére. Egy szokatlan helyzet miatt mozgósították tegnap este Kolozsváron a rend és katasztrófa védelmi szolgálatokat, mert hogy 20 óra körül egy repülő tárgy zuhant az út közepére a Monostori negyedben ráadásul. A területet akkor a hatóságok lezárták, és körülbelül egy óra múlva már biztosak voltak benne, hogy a szerkezet az nem drón és nem is ártatlan. A Stier de Cluj hírportálnak egy szemtanú arról számolt be, hogy a Monostor negyedben a repülőszerkezet az úttesten feküdt, a területet pedig ugye lezárták, hogy a gyalogosok ne közelítsék meg. Elmondása szerint a szerkezet az út közepén feküdt a Kümpurúj utca, de durva, én pont ott laktam, amikor egyetemista volt. A Monostor negyed, Kümpurúj utca, az úgy jó az a térség. Szóval ott most le volt zárva a tegnap este az útfelület, és a helyszíne rendőri egységek, csendőrök és katasztrófavédelmi felügyelőség képviselői vonultak. Aztán a repülőszerkezet körüli területet kordonnal terítették el, és a Kolozs megyei rendőr főfelügyelőség képviselői 21 óra után közölték, hogy nem drón esett az úttestre. Sőt, azt írták, hogy a kolozsvári városi rendőrséget 20 óra körül értesítették arról, hogy szálljanak ki. A fényképen látható, hogy ez milyen szerkezet. A pirotechnikai szakértők által végzett előzetes ellenőrzések nyomán meg is állapították, hogy a tárgy egy távirányítású repülőmodell eszköz. A nyomozás pedig az illetékes ügyészség koordinálásával még folytatják egyelőre, az esemény körülményeinek pontos tisztázása érdekében. Vagyis egy távirányítású repülőmodell eszköz nem ugyanaz, mint egy drón, úgyhogy nem kell senki féljen attól, hogy mi repült Kolozsvár felett. Állítólag, na de még a nyomozás az nincs lezárva, úgyhogy egyelőre még egy picit kérdőjeles itt az egész sztori. Az viszont nem kérdőjeles, hogy érkezik a halott pénzfelvétel.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem.

És a Jazz Nuggets felvétele már is itt van az 1998-as évből. Székelyudvarhely városa Facebook oldalán pedig egyre több információ van közzétéve. Pontosabban Dávid Endre alpolgármester tett közzé egy videót. Azt nem tudom, hogy pontosan melyik percben, de tolmácsolom is. A városi homokos ládák vállalhatatlan állapotban vannak, mondja az alpolgármester úr. Több helyen a tavaly hiányoztak is. Idén a városi hótalanítást is saját céggel fogják végezni. Sokat dolgoznak, hogy idáig eljussanak. Az elvárás, hogy így a hótalanítás is gördülékenyebb legyen majd idén, olcsóbb és minőségibb. Megérkeztek az új homokos ládák is. Ezek le vannak videózva, és ezek 70 pontban fognak kikerülni a város különböző részein. Már a következő időszakban ezeket el fogják helyezni. Javában folyik a felkészülés a télre és a hideg időkre. Aztán készül mindenki a térre, leginkább ugye a városvezetés és az az osztály, akik ezzel foglalkoznak. Úgyhogy köszönjük szépen a munkájukat, és ezeket a videókat mindig meg tudjátok nézni a Székelyudvarhely városa Facebook oldalán, vagy Dávid Endre és Szakács Pál István is szokott posztolni. Az alpolgármester és a polgármester folyamatosan tájékoztatja a városlakókat, hogy mi minden történik itt, ebben a kisvárosban.

0: Nem lesz villany. Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn. Kiesett a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok. Veszettség elleni rókacsalikat szórtak ki Hargita megyében. A megyei állategészségügyi igazgatóság 1 000 000 oltóanyagot tartalmazó csalitket juttatott ki repülőgépről, a következő időszakban pedig a vadásztársaságok is bekapcsolódnak a kampányba, főként a sűrűbb róka populációjú területeken. Az intézkedésre azért is szükség van, mert az elmúlt 2 hétben több háziállat is megfertőződött veszettséggel a megyében. A kutyák és macskák szokásos október elején induló oltási kampányát emiatt előrehozták, és már az első igazolt eset másnapján megkezdték a háziállatok, a fertőzési gócokban pedig a szarvasmarhák oltását is. Nem lesz villany holnap a város egy részén. A villamossági vállalat értesítése szerint kedden 8 és 12 óra között javítás miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás az Orbán Balázs, a Kornis Ferenc és a Villanytelep utca egy részén, illetve a Tompa László, a Görbe és az Attila utcákban és a Méhek utcájában. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot holnap 9 és 16 óra között tartják a Kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Elektromos hulladékgyűjtési akció lesz Székelyudvarhelyen szombaton. Október 17-én 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél, a kicsi állomásnál, a Kaufland áruház parkolójában, a táborlakótelepi unitárius temető közelében, valamint a Csereháton az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél lehet leadni a készülékeket. A Csereháton csak 13 óráig lesz átvétel. A gyűjtés során leadott eszközökkel nyereményjátékban is részt lehet venni, a nap végén tombola sorsolást tartanak, ahol háztartási gépeket és szerszámokat sorsolnak ki. Kupa meccset játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata a hétvégén. A Román Kupa első fordulójában a Zilahi Dinamik vendége volt a VSK Székelyudvarhely, ahol félidőben még 2 góllal vezetett, de a találkozót a házigazdák nyerték 1 góllal, 30-29-re, így a VSK kiesett. Legeredményesebb játékosa Mihálcsá Andrei volt 6 góllal. A bajnokságban a VSK csütörtökön 16 órától Segesváron lép pályára. Kizárták a Székelyudvarhelyi Rossz Él együttesét a Hargita megyei labdarúgó bajnokságból. Az együttes 2 alkalommal nem jelent meg mérkőzésen, így a szabályzat szerint nem játszhat tovább. Az eddigi eredményeit törölték, a következő idényben csak 1 ligával lennebb nevezhet. A 7. forduló eredményei: Szentegyházi Vasas Agyagfalvi Lendület 0-4, Székelyudvarhelyi Golimpiákos Borszéki Bükk 3-1, Székelykeresztúri Egyesülés Zetelaki Fenyő 1-0, Csíkszentsimon és Balán Bánya álltak. Marad ma délutánra is az esős időjárás adáskörzetünkben, a széljárás is megélénkül. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók? Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Úristen, ki ez a lány? 16 óra 17 perc a pontos idő, és október 12-ét írunk. Már is a hónap közepénél járunk, durva mennyire gyorsan telik az idő egyébként. Most már igazán őrizhetjük az őszies hangulatot, mert hogy az idő is lehűlt, esik az eső, tipikus őszi hangulatban vagyunk. Jelenleg Székelyudvarhelyen csupán 12 Celsius fokot mutatnak a hőmérők. Nézzük, hogy még esőt hány órára jeleznek úgy körülbelül. Hát a késő délutáni órákban még lehet, este fele is még lehet, az éjszaka folyamán is jósolnak csapadékot. Holnap pedig állítólag nem lesz, de ez még olyan, hogy 35-40% esély biztos, hogy lesz rá. Legalábbis ezt írják a hírportáloknál, az előrejelzéseknél. Szerdán napsütés is várható, csütörtökön ismét eső. Na, szóval ilyen finom vegyes időjárás lesz ezen a héten. Október közepe 12-13-14 Celsius fokos nappali csúcsokkal lesz, éjszakánként pedig akár mínusz 1 fokra is le fog hűlni a levegő, de a legmagasabb érték éjszaka az ma lesz 8 Celsius fok, ez a legmagasabb. Aztán egészen október végéig, ahogy látom, éjszakánként csupán 1-2 fok, és napközben marad stabilan a 12-13 és 14 fok. Ez lesz a legmelegebb, úgyhogy most már úgy hiszem, tényleg elővehetjük a vastagabb ruházatot, a vastagabb kabátokat, a hosszú nadrágot, de szerintem, aki a kora reggeli órákban indul dolgozni, az még a sapkát és a kis csizmát is el tudja viselni. Ez általában így szokott, szandából, csizmába, és lehet, hogy ezért is vagyunk szomorúak. Sokszor Sad Girls érkezik a felvétel, szomorú lányok, Bebe Rexha és David Guetta a folytatásban.

Világ végéről énekel Miley Cyrus, hát világ vége az nincs és nem is lesz szerintem. Max, sokszor a forgalomban érezzük azt autóvezetőként, hogy világ vége van, hát mi történik, dugó van folyamatosan, forgalom van a városközpontban. Egy picit azért megbénult ez az egész így most az útfelújítások miatt, viszont vannak friss hírek, és a polgármesterünk hétről hétre, hétvégéről hétvégére beszokott számolni, hogy hogyan haladnak a munkálatok. Nos, épp most nézem a videóját, hogy a cél egyértelmű. Ezen a héten vissza kell, hogy adják a közösségnek a várutcát. Át kell adni a gyalogos, autós forgalomnak a várutcát is. A kockaköves úttest már elkészült, a fugázás is folyamatosan halad, bár itt egy kicsit megakadtak, mert egy speciális fugázóanyagról van szó, amit jelenleg nem lehet beszerezni az országban. A járdák nagy része pedig már elkészült, itt is már csak az utolsó simítások vannak hátra. Egyre jobban kirajzolódnak a zöld felületek is, amelyeket már feltöltöttek termőfölddel, később pedig kisebb fákat fognak odaültetni a várutcába. Gyönyörű szép utcánk lesz egyébként. Ettől lesz igazán hangulatos ez az utca Székely udvar helyen. És már tényleg csak az utolsó munkafázisok vannak hátra, úgyhogy hamarosan ezt az utcát is visszaadhatják a forgalomnak és a gyalogosoknak egyaránt. Várhatóan erre ezen a héten fog sor kerülni a hét második felében. Ez az utca már tényleg a városközpont része, ezért ennek megfelelően minden részletre odafigyeltek. Most már azt látja a városvezetés is, hogy ez lesz a város egyik legszebben felújított része, amit bármikor büszkén meg tudunk majd mutatni az ide látogató vendégeinknek. A Bethlen Gábor utcával is vannak hírek. Párhuzamosan továbbra is nagy erőkkel dolgoznak ott. Jelenleg elsősorban a vezetékek kiépítése zajlik, de már a járdák alatt is elkezdődött a ballaosztozás. Itt még sok munka van hátra, és a különböző szolgáltatók is dolgoznak a saját vezetékeiken. Ezért a haladás üteme nagyban függ az ő munkájuktól is nyilván. A következő hetekben pedig továbbra is számítani kell arra, hogy egyes szakaszokon keresztben is át kell ásni az utcát a bekötések miatt. Ezért arra is kérik a gyalogosokat és a kerékpárral közlekedőket is, hogy tartsák be a kihelyezett jelzéseket, és ne próbáljanak áthaladni a lezárt munkaterületeken. Különösen a babakocsis és a kerékpáros közlekedés veszélyes a Bethlen utcában, ezért ezen a szakaszon sem gyalogosan, sem pedig kerékpárral nem biztonságos az áthaladás. Ezért inkább válasszátok az újonnan elkészült Tompa László utcát, az Ötvös József utcát, mert gyönyörűen szépen meg van csinálva, és folyamatos a közlekedés ott az autóvezetők és a gyalogosok számára is. Torlódás egyelőre még nem alakult ki, tehát jelentősebb dugó nem alakult ki. A mobilitási projekttel idén jól haladnak, tehát és minden utcában a föld alatti hálózatokat is el fogják rendezni, mert megérdemli a történelmi belváros utcái azt, hogy kellőképpen kinézzenek, és ezt is várják el a székelyudvarhelyiek, a városlakók is. A Várutca már célegyenesben van, a Bethlen Gábor utcában pedig most az alapokat fogják lerakni ahhoz, hogy a következő időszakban ott is látványosan megváltozzon az utcakép. Hamarosan tehát a Bethlen Gábor utcában is elérik azt a szintet, hogy látványos legyen a munkálat, de addig is arra számítanak, hogy ezen a héten, a második felében a várutcát azt meg fogják tudni nyitani. Ezáltal megint egy kicsit könnyebb lesz majd a közlekedés a városunkban. Jó utat kívánok és balesetmentes kilométereket mindenkinek a délutáni órákban. Hogyha őszi záporra még nem is számítottunk, de icipicit még bennünk van a nyár, hiszen tegnap is gyönyörű szép idő volt és 26 Celsius fok, úgyhogy még nem szégyen azt énekelni, hogy nyári zápor. Rózsa Magdi érkezik.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladéksziketnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyag.

A Tarzan Boya 80-as évekből, 1985-ből pontosabban, lezárom a játékot. Születésnapi birthday party van itt a Sztár Rádióban, hiszen 27 éves a mi drága rádiónk, 1999-ben született meg, és nagyon szépen köszönjük, hogy nap mint nap bennünket hallgattok, ami társaságunkban vezettek, főztök, süttök, dolgoztok, mert hogy ez volt a kérdés, hogy mikor és hol hallgatjátok a Sztár Rádiót. Nagyon sokan írtátok, hogy a munkahelyeteken, autóban, vezetés közben, vagy reggel, délben, délután is szoktatok bennünket hallgatni, sőt, sokan írták, hogy főzés, takarítás közben is szól a Sztár Rádió otthon. Én úgy látom, hogy rengetegen szeretnek bennünket hallgatni, és több jó kívánság is érkezett, amit nagyon szépen megköszönünk. Úgyhogy reméljük, hogy még a következő évet is jól, boldogan, együtt, tele-tele zenékkel és újdonságokkal fogjuk eltölteni jövő októberig is. Én lezárom a játékot, hiszen a kommentelők közül fogok sorsolni. 325 hozzászólás érkezett egyelőre, és a Lobogó Resort jóvoltából sorsolok két darab három órás wellness belépőt, és két darab öt alkalmas bobcsúszást. Elmentek szépen homorod fürdőre, van, aki wellnessezni fog, van, aki pedig az adrenalint választja és bobozni fog. Nyilván négy nevet kérek szépen a programtól, mert hogy négy nyertesünk lesz, aztán majd hozzászólásban be fogjuk őket jelölni, hogy ők is értesüljenek arról, hogy mit nyertek. A szerencsés nyerteseink itt vannak. Az első nyertesünk Kövecsi Orsolya, aki azt írta, hogy vezetés közben szoktam hallgatni. A

Második nyertesünk Benedek Irénke, aki szintén azt írta, hogy vezetés közben. A harmadik nyertesünk, aki bobcsúszást nyert, az Simo, Anna Mari és Csabi, így vannak a Facebookon, és Orbán Barni a negyedik győztes, munkába, autóba, reggeltől délutánig írta nekünk Barni. Gratulálok nektek, és hamarosan pedig értesíteni is fogunk benneteket hozzászólásban. Köszönjük szépen a játékot, és nyilván köszönjük szépen a Lobogó Resortnak is azt, hogy felajánlották ezeket a nyereményeket. Holnap újra sztár délután itt leszünk ismét, reggel 6 órakor Csaba ébresz benneteket, én pedig 12 után fogok jönni a jó sztár délutánnal és a változatos slágerekkel. Kovászki meg a Mega felvételével fogok most elköszönni, utána pedig érkeznek a legfrissebb hírek, mármint a 17 órás hírek, amit már hallottunk 16 órakor is, és a nap utolsó híradója lesz Katona Zoltántól. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Szép délutánt és jó pihenést ebben az esős időben. Kitartást a munkához, aki meg dolgozik.

0: Nem lesz villany, lőgyakorlatot tartanak a kerekerdőn, kiesett a kézilabda csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Veszettség elleni rókacsalikat szórtak ki Hargita megyében. A megyei állategészségügyi igazgatóság 1 millió oltóanyagot tartalmazó csalitket juttatott ki repülőgépről, a következő időszakban pedig a vadásztársaságok is bekapcsolódnak a kampányba, főként a sűrűbb róka populációjú területeken. Az intézkedésre azért is szükség van, mert az elmúlt két hétben több házi állat is megfertőződött veszettséggel a megyében. A kutyák és macskák szokásos október elején induló oltási kampányát emiatt előre hozták, és már az első igazolt eset másnapján megkezdték a házi állatok, a fertőzési gócokban pedig a szarvasmarhák oltását is. Nem lesz villany holnap a város egy részén. A villamossági vállalat értesítése szerint kedden 8 és 12 óra között javítás miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás az Orbán Balázs, a Kornis Ferenc és a Villanytelep utca egy részén, illetve a Tompa László, a Görbe és az Attila utcákban és a Méhek utcájában. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot holnap 9 és 16 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Elektromos hulladékgyűjtési akció lesz Székelyudvarhelyen szombaton. Október 17-én 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél, a kicsi állomásnál, a Kaufland áruház parkolójában, a táborlakótelepi unitárius temető közelében, valamint a Csereháton az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél lehet leadni a készülékeket. A Csereháton csak 13 óráig lesz átvétel. A gyűjtés során leadott eszközökkel nyereményjátékban is részt lehet venni, a nap végén tombola sorsolást tartanak, ahol háztartási gépeket és szerszámokat sorsolnak ki. Kupa meccset játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata a hétvégén. A Román Kupa első fordulójában a Zilahi Dinamik vendége volt a VSK Székelyudvarhely, ahol félidőben még két góllal vezetett, de a találkozót a házigazdák nyerték egy góllal, 30-29-re, így a VSK kiesett. Legeredményesebb játékosa Mihálcsá Andrei volt 6 góllal. A bajnokságban a VSK csütörtökön 16 órától Segesváron lép pályára. Kizárták a székelyudvarhelyi Rossz Él együttesét a Hargita megyei labdarúgó bajnokságból. Az együttes két alkalommal nem jelent meg mérkőzésen, így a szabályzat szerint nem játszhat tovább. Az eddigi eredményeit törölték, a következő idényben csak egy ligával lennebb nevezhet. A hetedik forduló eredményei: Szentegyházi Vasas Agyagfalvi Lendület 0-4, Székelyudvarhelyi Golimpiákos Borszéki Bükk 3-1, Székelykeresztúri Egyesülés Zetelaki Fenyő 1-0, Csíkszentsimon és Balán Bánya álltak. Marad ma délutánra is az esős időjárás adáskörzetünkben, a széljárás is megélénkül. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Építkezik, felújít? Netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor,

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Erő kell.
2: Állóképesség.
3: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
3: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
3: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Clubban.
3: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham.

0: like music. Sztár reklám.
1: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
2: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
3: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
2: És beáll! Gól! Fordul az állás!
3: Fordíts az álláson! Álláspontró.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Megéheztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Yeah. Yeah. Yeah. Star Radio. Érted?
1: Oh yeah.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.

a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Állás.ro.
5: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparket, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.
1: The beat goes on, pump up the bass. It's about time to follow the bassline.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladék szigetnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz lépni.

0: this now.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson! Állás.ro.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Erő kell.
2: Állóképesség.
1: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
1: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
1: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
1: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
7: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nincsen figyelmed. Bujakott alatti dorogból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmod kép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külsény az ösztön, az agyunk.

szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

bölcsbe. Bezár a négy fal, nem vigasztalassza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszél.